Fejátokci, mondta Vajszínok, kihenem észre magoma. Néhi olyan. Néhi olyan, néhi olyan. Ég tóci, kautna mahoma. Hát simona, ego, nekamona. Ég vanma, ég imi gúszia. Ég oma, vaskamtik, vaskamtik. Kaké, kamionágon.